Jaz, Amanda Balog, plivam za Srbiju za PK 11. april Beograda. Pozdrav Radio Beograd i slušam vas program. Balog Anna vagyok, Masters úszó, szerb színekben úszom a PK 11. április klubban. Üdvözlöm a Rádió Beograd 1 hallgatóit!